0: szám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Újra szabadon követhetjük a neten, merre járnak a vonatok. Bekerülhet az új kreszbe a cipzárelv. Egyelőre kitart a nyári meleg. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat. Így döntött az országgyűlés. A Tisza párt elfogadott javaslata alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálata. Újra elérhető a Vonatinfo webes felülete. A rendszert ismét teljesen nyilvánosan regisztráció nélkül használhatja bárki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatás javítása a cél. A fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet. Az új kreszt tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változtatás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta a rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub kreszt bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogírtás. A szakemberek a lárvákat gyérítik biológiai módszerrel. A katasztrófavédelem szerint a szúnyoghelyzet egyelőre tartható, a kifejlett rovarok ellen központi védekezésre eddig nem volt szükség. Folytatódik a nyári meleg, sok napsütéssel, esetleg néhány felhővel, záporok inkább délután jöhetnek elszórtan. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul majd. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. 26-33 fokot mérhetünk. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, többfelé csapadékot hoz, a hőmérséklet is kicsit visszaesik, a fővárosban 23 fokra számíthatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Átfogó vizsgálat kezdődik a gyermekvédelemben. Három bolygó és a holdsarló együttállása lesz látható jövő héten. Meleg, nagyrészt napos időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Átfogó vizsgálat indul a gyermekvédelemben, erről beszélt tegnap a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a rendszer súlyos problémákkal küzd, szakember és nevelőszülő hiány nehezíti a működést, és jelenleg mintegy 1600 gyermek nem jut megfelelő szakellátáshoz. Bejelentette, hogy a gyermekvédelemben történt bántalmazások kivizsgálására miniszteri biztost neveznek ki. Az áldozatok támogatására pedig létrehoznak egy 1 milliárd forintos alapot. Hozzátette, több gyermekvédelem intézmény vezetőjét is felmentették. Nem minden kullancsfertőz, a vérszívóknak csak kis része hordoz kórokozót, de ezek több betegséget is terjeszthetnek. A vírusos agyhártya és agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, a Lyme-kór ellen azonban jelenleg nincs, mondta a rádiónknak Stikler János, a Népegészségügyi Központ biológusa.
2: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő nyitványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírus fertőzésre utaló tünetek jelentkezhetnek, szövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
1: Különleges együttállást láthatunk jövő héten az esti égbolton. A nyugati horizont közelében a Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik majd fel, melléjük pedig egy vékony holdsarló is csatlakozik. A látvány szabad szemmel is megfigyelhető lesz jövő kedden és szerdán naplemente után, de a halványabb égi testekhez érdemes binokulárt is használni. Több mint 70 programmal várja a közönséget az első országos szecessziós építészeti fesztivál. Holnaptól vasárnapig Budapesten, 4 vidéki városban és a vajdasági Szabadkán is kínálnak vezetett sétákat, előadásokat, kulturális programokat. Olyan épületek is látogathatók lesznek, amelyek egyébként ritkán vagy egyáltalán nem nyitják meg kapuikat a nagy közönség előtt. Marad a napos, meleg nyári idő néhány felhővel, a Dunántúl egy részén és az északi középhegység térségében esetleg záporokkal. A szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik, a hőmérséklet délután 28 és 33 fok között alakul. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. Hajnalban 12-18, délután 26-33 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, drága hallgatók, drága jó barátim. Isten hozott mindenkit a június 9-e fedélzetén. Hát, ma rendesen alánk rottyantanak, nem annyira szokatlan, de talán ezzel még azért lehetett volna várni. Aztán, hogy utána merre fordul a meteorológia nagy kereke, az majd kiderül. Na, apropó, kedves ismerőseim, akik még nem hívtatok fel, szeretném itt a nagy nyilvánosság előtt megerősíteni. Nem, nincsen jegyem a Metallica koncertre, és nem is tudok szerezni jegyet a Metallica koncertre. Akik már felhívtak ebben a témában, nékik elmondtam. Teszem hozzá, kedves drága jó hallgatók, akinek van jegye a Metallica koncertre, annak kívánok majd frenetikus szórakoztatást. Na, de hát az még odébb van, kérem szépen, egyelőre még örül annak, hogy akkor elkezdjük ezt a mai reggelt is. Természetesen kinek éjszaka dolgokat, néki jó pihenést. Én majd annak rendes módja szerint hozom a történeteket, hozom a zenéket. Pont azt néztem egyébként, hogy Metallica kapcsán évfordulónk is van. Ami a zenéinket illeti, legyen majd mondjuk Stone Temple Pilots, egy kis Clash, kezdésnek meg Janis Joplin. Úgyhogy utakon vigyázni, jó reggel!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Fontos hétköznapi lezárás a pesti alsórapparton egészen június 12-e péntek reggel 5 óráig, valamint sávzárás a Jászberényi út szerviz útján. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hét és annak környéke, említsük meg a névnaposainkat is, kedves Félixek és elődök. Tegyük hozzá Annabellek, Annabellák és Anna Máriák is hozzácsaphatók a rangsorhoz. Nékik boldog névnapot. Na, jönnek a hírek, információk, aztán majd természetesen nézzük, hogy mit jegyeztek fel a rockkrónikások. Hó, van itt mindenki, kérem. Bon Joviek, Pink Floyd, YouTube, ezzel jövünk majd. Hírek után meg Whitesnake.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Újra szabadon követhetjük a neten, merre járnak a vonatok. Bekerülhet az új kreszbe a cipzárelv. Egyelőre kitart a nyári meleg. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat. Így döntött az országgyűlés. A Tisza párt elfogadott javaslata alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálatáig. Újra elérhető a Vonatinfo webes felülete. A rendszert ismét teljesen nyilvánosan regisztráció nélkül használhatja bárki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatás javítása a cél. A fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet. Az új kressz tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változtatás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta a rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub kressz bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogírtás. A szakemberek a lárvákat gyérítik biológiai módszerrel. A katasztrófavédelem szerint a szúnyoghelyzet egyelőre tartható, a kifejlett rovarok ellen központi védekezésre eddig nem volt szükség. Folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel, esetleg néhány felhővel, záporok inkább délután jöhetnek elszórtan. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul majd. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. 26-33 fokot mérhetünk. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, többfelé csapadékot hoz, a hőmérséklet is kicsit visszaesik, a fővárosban 23 fokra számíthatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, hűvöset, árnyékot. Egyébként meg június 9-e, ezt már tisztáztuk. 69-ben Brian Jones alapítótag hivatalosan is bejelentette kiválását a zenekarból, márhogy a Rolling Stonesból helyére Mick Taylor érkezett. 76-ban Paul McCartney és a Wings a zenekar történelmi jelentőségű koncertet adott a Seattle-i Kingdomban. 67.000 néző volt rájuk kíváncsi. 1981, U2 a zenekar e napon adta legelső koncertjét Új-Zélandon, Aucklandben, elindítva globális hódítását, hát a déli féltekén is. 89, Pink Floyd. Ezen a napon vette kezdetét a zenekar monumentális háromestés koncert sorozata, hol? A moszkvai olimpiai stadionban, hát ami a hidegháborús enyhülés egyik fontos kulturális szimbóluma lett, ekkor kezdett az a hidegháború egy kicsit langyosodni. És ugyancsak háromnapos teltházas koncertsorozat a régi londoni Wembley stadionban, ők viszont 95-ben már Bon Joviék voltak. Na, 103.9 Rock FM, persze majd még böngészünk, utakon kéretik vigyázni.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton egészen péntek hajnalig, valamint szakaszos és időszakos sávzárás a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária között.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Átfogó vizsgálat kezdődik a gyermekvédelemben. Három bolygó és a holdsarló együttállása lesz látható jövő héten. Meleg, nagyrészt napos időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Átfogó vizsgálat indul a gyermekvédelemben, erről beszélt tegnap a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a rendszer súlyos problémákkal küzd, szakember és nevelőszülő hiány nehezíti a működést, és jelenleg mintegy 1600 gyermek nem jut megfelelő szakellátáshoz. Bejelentette, hogy a gyermekvédelemben történt bántalmazások kivizsgálására miniszteri biztos neveznek ki. Az áldozatok támogatására pedig létrehoznak egy 1 milliárd forintos alapot. Hozzátette, több gyermekvédelemben védelmi intézmény vezetőjét is felmentették. Nem minden kullancsfertőz, a vérszívóknak csak kis része hordoz kórokozót, de ezek több betegséget is terjeszthetnek. A vírusos agyhártya és agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, a Lyme-kór ellen azonban jelenleg nincs, mondta a rádiónknak Stikler János, a Népegészségügyi Központ biológusa.
2: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a folt az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő nyitványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs-enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelentkezhetnek, tövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
1: Különleges együttállást láthatunk jövő héten az esti égbolton. A nyugati horizont közelében a Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik majd fel, melléjük pedig egy vékony holdsarló is csatlakozik. A látvány szabad szemmel is megfigyelhető lesz jövő kedden és szerdán naplemente után, de a halványabb égi testekhez érdemes binokulárt is használni. Több mint 70 programmal várja a közönséget az első országos szecessziós építészeti fesztivál. Holnaptól vasárnapig Budapesten, 4 vidéki városban és a vajdasági Szabadkán is kínálnak vezetett sétákat, előadásokat, kulturális programokat. Olyan épületek is látogathatók lesznek, amelyek egyébként ritkán vagy egyáltalán nem nyitják meg kapuikat a nagy közönség előtt. Marad a napos, meleg nyári idő néhány felhővel, a Dunántúl egy részén és az északi középhegység térségében esetleg záporokkal. A szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik, a hőmérséklet délután 28 és 33 fok között alakul. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. Hajnalban 12-18, délután 26-33 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kellemes kis keddet mindenkinek, ha ismernek Félixet vagy elődöt, hát akkor ne tagadják meg tőle, hogy boldog névnapot. Én hozom a történeteket, meg a zenéket, emlegettük ma már Bon Jovi-ékat, hiszen 95-ben háromnapos teltházas koncert sorozatot indítottak a Wembley-ben. Na hát akkor ennek örömére is, Blaze of Glory!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó kávét és egyéb serkentő italt, remélem az utakon minden rendben van. Szóval ez úgy volt, kérem, hogy akkor is volt már ám ilyen koncert, még 1993-ban az MTK stadionban Metallica koncert. Hát megoszlanak ugye a vélemények, volt ott egy kis kaotika, de hát ettől függetlenül egy igen ikonikus este volt. Mondjak egy jegyárat? Azt majd a végén mondom meg, hogy 1993-ban mennyi volt az MTK stadionban a Metallica koncertre a beugró. Ugye eredetileg az Alice in Chains lett volna a fő előzenekar, de Lane Staley-ének a súlyosbodó heroin problémái miatt lemondták az egész európai turnét. Helyettük jött el Dave Mustaine csapata, Megadeth. Ez óriási feszültséget jelentett, hiszen őt ugye annó kirúgták a Metallicából, és a két zenekar rajongó tábora és tagjai között ekkor még pattanásig feszült volt a hangulat. Ráadásul élete egyik legrosszabb formáját hozta a turné. Volt egy kis időrendi baki is, The Cult-tal. A brit banda fellépése teljes káoszba fulladt a korai kaponyítás és a szervezés miatt. Olyan korán elkezdték a műsorokat, hogy mire a jegyen szereplő hivatalos kezdési időpont elérkezett, ők már szinte le is jöttek a színpadról. Tehát, hogy gyakorlatilag nagyon sokan lekésték őket. A közösség beszámolói szerint a The Cult még elment, de hogy a Megadeth minősíthetetlenül cefetül szólt, kásás volt, és már sokan a hazamenetelen gondolkodtak. Na de aztán jött a Metallica, és letarolta a stadiont. A hangzás megjavult, és hát brutális energiákat szabadítottak fel. A színpad közepébe épített, exkluzív, körbezárt nézőtéri részbe Snake Pit. Csak kevesen, többnyire zenei magazinok játékai nyert jegyekkel juthattak be közvetlenül a tagok lába elé. Jason Newsted tarolt, mert hogy a basszusgitáros frissen nyírt hajjal elképesztő tűvel és energiával zúzta végig a koncertet. Na, szóval, mondjam, mennyibe került 1993. június 9-én az MTK stadionbeli Metallica koncertre a jegy? 1600 forint. Hey! Egyébként tudom még fokozni, összehasonlításként 1988-ban még 300 forint volt. Egy küzdőteres koncert. Hát így. Na, 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk, és akkor, ahogy ígértem,

0: 93.9. Rock FM.
1: Fél nyolchoz értünk, ennek megfelelően jönnek is a hírek, információk, aztán pedig majd megnézzük, hogy születésnaposaink kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni. Hát egy úriember lesz ő, aki nem csak hogy remek zenész volt, de találmányának köszönhetően... Na és innen folytatjuk. Hírek után pedig majd Creedence.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Folyamatos a vízpótlás az országban. Forgalmas komp kikötők újulnak meg a Balatonon. Meleg nyári idő lehet ma is, és még holnap is. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kevesebbet keresnek majd a honatyák, az országgyűlés elfogadta a képviselői bérek és a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló javaslatot. Ennek értelmében a képviselői alapdíj a jelenlegi mintegy bruttó 2 millió 200 forintról 1 millió 300 ezer forintra csökken. A kormány szerint az intézkedés jelentős megtakarítást hozhat a költségvetésnek. A változások részeként megszűnik a fővárosi képviselők benzinkártyája, a mobiltelefon költségeket pedig ezentúl minden képviselő maga fizeti. Csak nem 900 magyar fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet az Uniótól. A Discovery EU program keretében összesen 40 ezeren pályáztak sikeresen Európában. A bérletet a 18 évesek igényelhették, a nyertesek 30 napig lehetnek úton, és akár már július 1-től utazhatnak, főleg vonattal, emellett busszal, komppal és kivételes esetben repülővel is. A bérlet jövő szeptember végéig érvényes. Folyamatos a vízmegtartás és a vízpótlás az országban. Május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezték holtágak, természetvédelmi területek és csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban összesen 8 millió köbméternyi vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velence tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
1: Megújulnak a Balaton legforgalmasabb komp kikötői. Elindult a Szántódi és a Tihanyi rév teljes körű korszerűsítése. Amint egy 6 milliárd forintos beruházás jövő év végéig tart, a kompok azonban a munkálatok alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. Folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel, esetleg néhány felhővel, záporok inkább délután jöhetnek elszórtan. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul majd. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. 26-33 fokot mérhetünk. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, többfelé csapadékot hoz, a hőmérséklet is kicsit visszaesik, a fővárosban 23 fokra számíthatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát és boldog születésnapot mindenkinek. Nos, ki ma ünnepel? Hát, azt gondolom, hogy egy olyan emblematikus úriemberrel lehet eldicsekedni, aki már nincs köztünk, 2009. augusztusában itt hagyott bennünket, de nélküle igazából a műfajunk gyakorlatilag nem is létezne. Pont a minap mondta azt kedves ismerősöm, aki ilyen hangszer bemutatóra vitt el kamaszkorú fiát, hogy jó, jó, az akusztikus, de akkor a gyerek a kezébe vette az elektromost, és pá! Mert hogy akiről szó van, ő Les Paul! Háromszoros Grammy-díjas amerikai jazzgitáros, az elektromos gitár egyik kifejlesztője. Tehetsége, egyedi új stílusa felelhető volt gitárjátékában. 8 évesen kezdett el érdeklődni a zene iránt, ekkor kezdett el harmonikázni, aztán banjozott, és ebből lett a gitár. Egyébként zenetanára tök botfülűnek tartotta, kisebb country zenekarokban zenélt, 17 évesen már zenekarban játszott, Texas Cowboysban, később aztán kilépett, 30-as évekre már profi jazzzenésszé nőtte ki magát. 48. januárjában egy majdnem halálos kimenetelű autóbalesete volt, az orvosok azt mondták, hogy Paulnak nem tudják úgy meggyógyítani a könyökét, hogy az visszanyerje mozgását, és a keze örökké úgy fog maradni, amilyen helyzetben azt ők hagyták. Ekkor utasította az orvosokat, hogy egy olyan szögbe állítsák a karját, amiben tudja tartani és pengetni a gitárt. Az milyen kemény. Egyébként 52-ben kötött szerződést Gibson hangszergyártó céggel is megtervezte saját nevéről mintázott Gibson Les Paul-t. Számos apróbb hangzásbeli és hangfelvétel technikai szabadalmával is beírta nevét a modern, könnyű zene történetébe. Úgyhogy így, kedves ma születettek, említett úriemberrel lehet eldicsekedni. 103.9 Rock FM? No, hát akkor szóljon az a gitár.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Fontos hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton egészen június 12-e péntek reggel 5 óráig, valamint sávzárás a Jászberényi út szervíz útján. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
2: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával! Teherautósofőr!

0: Cégeket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
1: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben. Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
2: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: A dohányzás minden formája káros. Ennek ellenére világszerte 1,1 milliárd ember cigarettázik, hazánkban pedig 2 millióan. A dohányzás káros következményeit mindenki ismeri, az okokat azonban kevesen. Ma már tudjuk, hogy nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füst és kátrány felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. A legjobb az, ha rá sem szokunk a dohányzásra. Ha már rászoktunk, mielőbb szokjunk le. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba a dohányzást, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentés lehetőségeiről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Felfüggesztik a devizahiteles végrehajtásokat, a szúnyoglárvákat írtják a héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén. Egyelőre kitart a nyári meleg. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat. Így döntött az országgyűlés. A Tisza párt elfogadott javaslata alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálatáig. Újra elérhető a Vonatinfo webes felülete. A rendszert ismét teljesen nyilvánosan regisztráció nélkül használhatja bárki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatás javítása a cél. A fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet. Az új KRESZ tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változtatás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta el rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
7: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
6: A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogírtás. A szakemberek a lárvákat gyérítik biológiai módszerrel. A katasztrófavédelem szerint a szúnyoghelyzet egyelőre tartható, a kifejlett rovarok ellen központi védekezésre eddig nem volt szükség. Marad a napos, meleg nyári idő néhány felhővel a Dunántúl egy részén és az északi középhegység térségében esetleg záporokkal. A szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik, a hőmérséklet délután 28 és 33 fok között alakul. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. Hajnalban 12-18, délután 26-33 fokot mérhetünk.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kedves Félixek és elődök, boldogot, rögvest egy legendás mutatványról, illetve mutatásról, addig viszont majd még Aerosmith, McQueen.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Szóval, kedves születésnaposok, nem akármivel tudtok eldicsekedni. 2017. június 9-én Gene Simmons nevű úriember becsattogott az amerikai szabadalmi és védjegy hivatalhoz, persze nem így történt, de egy jobban hangzik, és hivatalos kérvényt nyújtott be. A pontos leírás ez volt: a mutató és a kisujj felfelé nyúlik, a hüvelykujj pedig merőlegesen ki van nyújtva. Vagyis a Kiss basszusgitárosa e napon hivatalosan szabadalmi kérvény nyújtott be, hogy levéthesse a rockzene alapvető kézmozdulatát, az ördögvillát. Azt állítva, hogy ő találta fel 1974-ben. A szakma akkor a felháborodással reagált, különösen Ronnie James Dio özvegye, hogy Simons két héttel később csendben egyébként visszalépett a kérvénytől. A bukó az volt, hogy ez a verzió, tehát a nyújtott hüvelykujjal valójában az amerikai jelnyelvben az I love you szokták mutogatni, míg a klasszikus rock változatnál, amit Ronnie James Dio terjesztett el, a hüvelykujj leszorítva a középső ujjak mellé van párosítva. Tehát megvan ugye a történet, hiszen ha már az emojikat nézzük, ott is lehet ezeket látni. Miután a fél rockvilág, mondom, le akarta harapni a fejét, nyilvánosan kirögte, kapzsinak nevezte, ezért Gene Simmons kevesebb, mint két héttel később, június 21-én vissza is vonta ezt az igénylést. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Megkezdődik a gyermekvédelmi rendszer átfogó vizsgálata. A szecesszió rejtett kapui is megnyílnak egy fesztiválon. Meleg, nagyrészt napos időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Átfogó vizsgálat indul a gyermekvédelemben, erről beszélt tegnap a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a rendszer súlyos problémákkal küzd, szakember és nevelőszülő hiány nehezíti a működést, és jelenleg mintegy 1600 gyermek nem jut megfelelő szakellátáshoz. Bejelentette, hogy a gyermekvédelemben történt bántalmazások kivizsgálására miniszteri biztost neveznek ki. Az áldozatok támogatására pedig létrehoznak egy 1 milliárd forintos alapot. Hozzátette, több gyermekvédelem intézmény vezetőjét is felmentették. Nem minden kullancsfertőz, a vérszívóknak csak kis része hordoz kórokozót, de ezek több betegséget is terjeszthetnek. A vírusos agyhártya és agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, a Lyme kór ellen azonban jelenleg nincs, mondta a rádiónknak Stikler János, a Népegészségügyi Központ biológusa.
2: A Lyme kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő nyitványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelentkezhetnek, tövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
1: Különleges együttállást láthatunk jövő héten az esti égbolton. A nyugati horizont közelében a Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik majd fel, melléjük pedig egy vékony holdsarló is csatlakozik. A látvány szabad szemmel is megfigyelhető lesz jövő kedden és szerdán naplemente után, de a halványabb égi testekhez érdemes binokulárt is használni. Több mint 70 programmal várja a közönséget az első országos szecessziós építészeti fesztivál. Holnaptól vasárnapig Budapesten, 4 vidéki városban és a vajdasági Szabadkán is kínálnak vezetett sétákat, előadásokat, kulturális programokat. Olyan épületek is látogathatók lesznek, amelyek egyébként ritkán vagy egyáltalán nem nyitják meg kapuikat a nagy közönség előtt. Folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel, esetleg néhány felhővel, záporok inkább délután jöhetnek el szórtan. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul majd. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. 26-33 fokot mérhetünk. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, többfelé csapadékot hoz, a hőmérséklet is kicsit visszaesik, a fővárosban 23 fokra számíthatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, és hát igen, 1969. június 9-én e napon pöttyent ki a nyilvánosság elé Brian Jones hivatalos közleménye a sajtóban. Már nem látunk tisztán szemtől szembe a többiekkel a lemezek terén, amiket készítünk, a saját zenémet akarom játszani, ami már nem a Stones zenéje. Ez volt a nyilatkozat. A rideg valóság valójában nem Brian Jones lépett ki, hanem előző este, június 8-án kirúgták. Még Jagger, Keith Richards és Charlie Watts személyesen mentek a vidéki házába, és közölték vele, hogy köszönik szépen, ennyi a súlyos drog problémák miatt teljesen munkaképtelenné vált Brian Jones. Ráadásul a Prius miatt amerikai vízumot sem kapott volna a közelgő turnéra, a többiek viszont megengedték neki, hogy úgy állítsa be a sajtónak, mintha ő döntött volna. És jött a mindössze 20 esztendő, zseniális Mick Taylor, és hát igazából vele indult a Stones zeneileg legprofibb, legdurvább aranykorszaka. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk, zenéjünk! Oh.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton egészen péntek hajnalig, valamint szakaszos és időszakos sávzárás a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária között.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha több fronton kell helytállnod,
0: le kell adni a prezentációt.
1: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
2: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáróroló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.

0: irány a pizzami.hu.
1: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
3: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Csökken a képviselők fizetése. Ingyenes utazási bérletet kapott csaknem 900 magyar fiatal az Uniótól. Meleg lehet ma is, és még holnap is. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kevesebbet keresnek majd a honatyák. Az országgyűlés elfogadta a képviselői bérek és a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló javaslatot. Ennek értelmében a képviselői alapdíj a jelenlegi mintegy bruttó 2 millió 200 forintról 1 millió 300 ezer forintra csökken. A kormány szerint az intézkedés jelentős megtakarítást hozhat a költségvetésnek. A változások részeként megszűnik a fővárosi képviselők benzinkártyája, a mobiltelefon költségeket pedig ezentúl minden képviselő maga fizeti. Csaknem 900 magyar fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet az Uniótól. A Discovery EU program keretében összesen 40 ezeren pályáztak sikeresen Európában. A bérletet a 18 évesek igényelhették, a nyertesek 30 napig lehetnek úton, és akár már július 1-től utazhatnak, főleg vonattal, emellett busszal, komppal és kivételes esetben repülővel is. A bérlet jövő szeptember végéig érvényes. Folyamatos a vízmegtartás és a vízpótlás az országban. Május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezték holtágak, természetvédelmi területek és csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban összesen 8 millió köbméternyi vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője.
5: Folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velence tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
4: Megújulnak a Balaton legforgalmasabb komp kikötői. Elindult a Szántódi és a Tihanyi rév teljes körű korszerűsítése. A mintegy 6 milliárd forintos beruházás jövő év végéig tart, a kompok azonban a munkálatok alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. Marad a napos, meleg nyári idő néhány felhővel, a Dunántúl egy részén és az északi középhegység térségében esetleg záporokkal. A szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik, a hőmérséklet délután 28 és 33 fok között alakul. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. Hajnalban 12-18, délután 26-33 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

107.9 Rock FM, kellemes keddet kívánok mindenkinek, utakon kéreti továbbra is balesetmentesen közlekedni, akár lábon, akár keréken, jaj, a rolleresekre vigyázzunk. Egyébként pedig, ha ismernek Félixet és Elődöt, tessék nekik azt mondani, boldog névnapot. Én meghozok zenéket, majd Lenny Kravitz, egy kis AC/DC, ez meg már itt a Guns.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Felfüggesztik a devizahiteles végrehajtásokat, a szúnyoglárvákat írtják a héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén. Egyelőre kitart a nyári meleg. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat. Így döntött az országgyűlés. A Tisza párt elfogadott javaslata alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálata. Újra elérhető a Vonatinfo webes felülete. A rendszert ismét teljesen nyilvánosan regisztráció nélkül használhatja bárki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatás javítása a cél. A fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet. Az új KRESZ tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változtatás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta a rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogírtás. A szakemberek a lárvákat gyérítik biológiai módszerrel. A katasztrófavédelem szerint a szúnyoghelyzet egyelőre tartható, a kifejlett rovarok ellen központi védekezésre eddig nem volt szükség. Folytatódik a nyári meleg, sok napsütéssel, esetleg néhány felhővel, záporok inkább délután jöhetnek el szórtan. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul majd. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. 26-33 fokot mérhetünk. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, többfelé csapadékot hoz, a hőmérséklet is kicsit visszaesik, a fővárosban 23 fokra számíthatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM-ben, hello mindenkinek, én Csizinszki. Ma vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt. Hát már a 9. napjánál járunk a júniusnak. Az időjárás hol ilyen, hol olyan, ugye megígértük, hogy nem beszélünk róla, ergo nem is fogunk róla beszélni. Beszélgetünk inkább arról, hogy ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, jó pihit. Egyébként online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu, és már csak azért is érdemes, mert egy fantasztikus power ballada érkezik, ez pedig nem más, mint a Nazareth-től a Love Hurts, amelynek a története 1960-ban kezdődött, amikor az amerikai dalszerző Bordeaux Bryant megírta a szerelmi csalódás egyik legismertebb himnuszát. Először az Everly Brothersé volt a dal, aztán Roy Orbisoné, nem volt olyan nagyon sikeres, mint a skót hard rock bandája, a Nazareth-é, akik 1974-ben dolgozták ezt fel, és óriásit dobtak vele. Hát nem csoda, hiszen a dal egy örök érvényű üzenetet hordoz, a szerelem csodálatos, de fájdalmat is okozhat. Nazareth, Love Hurts.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

3.9 FM, a hölgyeim és uraim, a Metallica. Édes Istenem, hát mióta mondom már, hogy a Metallica 8 év után visszatér Budapestre, 2026-ban a Puskás Arénába hozza el M72 turnéját, amelyet immáron 4 éve nyomat, és hát eljött az idő. Édes Istenem, eljött az idő, igen, és most csak ismételgetni tudom azt, hogy édes Istenem, hát 9-e van, 10-11, hát kettőt kell aludni, amikor is csütörtökön berobban a Metallica, és hát mi pedig meg fogunk dögleni a gyönyörtől. Úgyhogy én azt mondom, hogy várjuk ki, mégpedig a legjobb Metallica dalokkal. Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy ugye június 11-e és 13-a, két különböző setlist, négy különböző előzenekar, a 11-e Pantera és Avatar, 13-án pedig Gojira és Knuckles. Na szóval ennyi Metallica, For Whom the Bell Tolls.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a

103.9 Rock FM és Mötley Crüe, akik 2026-ban ünneplik fennállásuk 45. évfordulóját, és egy nagyszabású észak-amerikai aréna turnéval térnek vissza a színpadra. A jubilami koncertsorozat egyben a legendás Carnival of Sins korszak előtt is tiszteleg, amelynek 20 éves évfordulója van most. Ugye azt tudjuk, hogy Mick Mars a jogi vitájuk volt a zenekarnak, de hát az már mostanra elsimult, mindenben nekik adott igazat a bíróság. A nyári koncertkörút júliusban indul, a fellépéseken pedig olyan különleges vendégzenekarok csatlakoznak hozzájuk, mint a Tesla és az Extreme. A rajongók egy látványos, klasszikus Crüe showra számíthatnak, amelyben a legnagyobb slágerek mellett a Carnival of Sins korszak dalai is fontos szerepet kapnak, és még egy örömhír, közben a zenekar a stúdióban sem tétlenkedik a legendás producerrel, Bob Rockkal új dalokat rögzítettek egy készülő filmhez, és a hírek szerint ezek a felvételek a Mötley Crüe keményebb, nyersebb rock hangzását idézik meg, hát gondolom hatással van rájuk John Five, na, ugye kvázi új gitárosok, aki belépett Mick Mars helyére. Akkor is egy igazi Mötley Crüe klasszikus érkezik, ez a White Side.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93 Rock FM-ben, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, és nagyon vészesen közeleg, ugye, június közepe, hát már 9-e van, és hétvégén már tulajdonképpen bele is csaphatunk a középbe, de leginkább jövő hétfőn. Na, de most nagyon előre szaladtunk, itt mi most jól érezzük magunkat, mert hogy itt a nyár, és hát nyilván itt vannak a legjobb rockzenék, na most azt tudjuk, hogy a legendás német rockbanda, a Scorpions 60. évfordulóját ünnepelte tavaly, tehát nyilván ez az ünnepség átnyúlik 2026-ra is, mert hogy a banda tavaly kezdte el Las Vegasban a koncertsorozatát, és idén folytatja itt Európában, és mégpedig hát úgy folytatja, hogy ugye azt is tudjuk, hogy a Scorpions két évente minimálisan eljön Magyarországra is, mert mi nagyon imádjuk őket, és hát ebben az évben is megörvendeztetnek bennünket, nyilvánvalóan június 20-án jönnek az MVM Domba egy jó kis 60. jubileumi évfordulós rockkoncertet adni, hát innentől nem is kell magyaráznom. Ez a Scorpions és a Rock You Like a Hurricane.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, na azt mondja, a Sweet együttes érkezik, a 70-es évek legendás glam rock bandájának egyik legnagyobb slágere jön, a címe pedig az, hogy Fox on the Run, hát tulajdonképpen, hogyha ezt szó szerint fordítjuk le, akkor azt jelenti, hogy róka szökésben, de hát ugye ez a róka, ez egy idézőjeles szó volt akkor, mert a száma a zenekarok körül legyeskedő grupikról szól, a Fox szó, jelen esetben ez slang, amit a vonzó nőkre használnak a szövegben, a csapat Desolation Boulevard című harmadik nagy lemezén jelent meg 1974-ben, de létezik belőle egy poposabb hangzású 75-ös kislemez verzió is, hát nyilván mi a rockosat fogjuk most meghallgatni, és őrületes siker volt. 11 országban, köztük Angliában és az Egyesült Államokban is a top 5-be jutott, és 2016 végén, miután felcsendült a Galaxis őrzői 2 című film trailerében, az iTunes rock chartjának első helyére került. Itt a Sweet és a Fox on the Run.

103.9 Rock FM, na a Slayer érkezik a folytatásban, akik visszatérnek legalábbis egy rövid időre 2026-ban, hogy megünnepeljék az egyik legfontosabb metal album, nem csak az ő metal albumuk, hanem kvázi az egész metal világ egyik legfontosabb albumának, a Raining Blood-nak a 40. évfordulóját. Eddig két nagyszabású fellépés jelentettek be, de szerintem még majd adnak hozzá a dátumokhoz. A sztori pikantériája, hogy a Slayer 2019-ben hivatalosan visszavonult, most viszont a jubileum miatt még egyszer színpadra állnak, ahogy Kerry King mondta, ha már visszatérés, akkor ennek most van itt az ideje, új dolog nem készülnek, ez inkább egy tisztelgés és ünneplés, egyfajta egyszer még oda csapunk pillanat. 2026-ban a Slayer tehát újra színpadra áll, és mi reménykedünk, hogy még néhány helyszínt esetleg hozzáadnak a turnéjukhoz, ami nem is turné, de mindegy, most ezt nem magyarázom, egy a lényeg, hogy itt a Slayer és a Seasons in the Abyss.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: 10:00 A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01 Anya egy pihentető masszázson. 10:02 Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: Autódarú Kosvéber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kós Weber Kft-t egy ingyenes helyszíni

0: konzultációra. A Kós Weber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kós Weber Kft. Magasban a legjobb.
1: Ha több fronton kell helytállnod,
2: le kell adni a prezentációt.
1: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
3: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Lóerő készakája. Június 13. Tököli reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerő készakája. Június 13. Tököli reptér. Start 15 óra.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: A dohányzás minden formája káros. Ennek ellenére világszerte 1,1 milliárd ember cigarettázik, hazánkban pedig 2 millióan. A dohányzás káros következményeit mindenki ismeri, az okokat azonban kevesen. Ma már tudjuk, hogy nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füst és kátrány felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. A legjobb az, ha rá sem szokunk a dohányzásra. Ha már rászoktunk, mielőbb szokjunk le. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba a dohányzást, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentés lehetőségeiről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki. Én vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, amely már kedden délután folytatódik tovább. Hát igen, igen, bizony, nagyon-nagyon gyorsan megy az idő. Június 9. napját tapossuk, benne vagyunk így a nyárban. Hát még a sulinak nem mindenhol van vége. Úgyhogy én azt mondom, hogy nekik drukkoljunk, hogy egy jó évvégi bizonyítványt hozzanak haza majd. Aztán utána rátérhetünk a legjobb rockzenékre, ami most van, de most van ez az utána. Hát a legjobb rockzenék között, ugye, vagy rockzenészek között ott van a Kiss együttes is, akik ugyan 2023-ban elbúcsúztak a színpadtól, de egy pici csúsztatás azért volt ebben, ugye ennek a turnénak a keretein belül voltak nálunk Magyarországon is, de ez csak a maszkos korszakok, amitől elbúcsúztak. Az unmasked koncertek azok tovább folynak majd, és most például Las Vegasban fognak majd novemberben fellépni a Kiss Cruise Landlocked in Vegas rendezvényen, aztán még jön majd az Avatar showjuk is 2028-ban, és egy film is készül róluk, nem unatkoznak. Na, Kiss, I was made for loving you.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autó csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban, és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-as autópályán Mogyoródnál új terelést építettek ki, a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek, a munka csomóponti zárással nem jár. Az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Plusz 30-20-99-9-103-9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és már is folytatjuk, jön a Winger és a Miles Away.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, egy jó Whitesnake-kel folytatjuk. Hát ugye azt tudjuk, hogy a Whitesnake és annak előtte a Deep Purple frontembere David Coverdale hivatalosan is bejelentette a visszavonulását 2025 novemberében. A Whitesnake legendás frontembere egy érzelmes videóban búcsúzott el a rajongóktól, és azt mondta, hogy eljött az idő, hogy szögreakaszta a platformcipőt és szűk farmeljeit. David Coverdale az utóbbi években komoly egészségügyi problémákkal küzdött, és légúti fertőzések, sérülések miatt több koncertet és turnét is le kellett mondania. Utolsó koncertjét 2022. júniusában adta Franciaországban a Hellfest Fesztiválon, most pedig hivatalosan is lezárult egy több mint 6 évtizedes rocklegenda története. Egyébként ugye tudjuk, hogy a Whitesnake a 80-as évek egyik legnagyobb hard rock bandája lett olyan örökzöld slágerekkel, mint a Here I Go Again, az Is This Love, a Give Me All Your Love, vagy pedig a most következő Fool For Your Lovin'.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki, én vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, na hát, hölgyeim és uraim, hát már egy óra is elmúlt, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes kedd délutánt kívánok, én azt mondom, hogy ne törődjünk semmivel, hanem csak a legjobb rock zenékkel, mert azokból van itt 100, 1000, vagy akár még egy millió is, és heti hét napban 0-24-ben ezeket hallgatjuk mi, rockerek, és hát az a helyzet, hogy most is egy olyan rock klasszikus érkezik, amely mellett soha nem tudunk elmenni igazából. Ez pedig nem más, mint a Creedence Clearwater Revival dala, a Fortunate Son, amely 1969-ben jött ki, és a vietnámi háború idején ez volt a legnagyobb protest song, vagyis a legnagyobb tiltakozó dal, már a generációk számára a rendszerrel szembeni kiállás szimbólumává vált. A dalt a zenekar frontembere John Fogerty írta, mégpedig düböl, mert hogy a sorozási rendszer igazságtalansága ellen tüntetett, hiszen miközben átlagos fiatalokat küldtek harcolni, a politikusok és befolyásos családok gyermekei gyakran megúszták a frontszolgálatot. Ezek mellett rengeteg filmben is előfordult. Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető sávokat lezárták. A Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható, amelynek okán reggelente gyakran alakul ki torlódás. Budapest felé, ez szintén az M6-os, a 18-as kilométernél lévő Érd északi iparterület csomópontot átépíti, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, a 4-es főúton Becsi és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik, és a 11-es főúton Szentendrénél a 22-es kilométernél burkolat felújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávzárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Plusz 3 6 20 9 9 9 3 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámok. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és jön is a Metallica, akik ugye itt lesznek június 11-13-a a Puskás Aréna. Metallica, Master of Puppets.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93 Rock FM és Iron Maiden. Egy picit az Iron Maiden nekem olyan, mint hogyha mindig így itthon lennének Magyarországon, mert hogy imádjuk őket, és ők innen indították az 50 éves születésnapi turné sorozatokat. Ugye a Run for Your Lives tavaly Budapesten startolt két teltházas koncerttel a Papp László Budapest Sportarénában, és most május 7-én limitált számú vásznon mutatták be a mozik az Iron Maidenről szóló dokumentumfilmet. Az alkotás címe Burning a Mission, és az egyik vetítésen, mégpedig Londonban a Leicester Square-en megjelent maga a banda is, ahol Eddie is ott volt természetesen, körülbelül kétszer akkora volt, mint kétszer olyan magas volt, mint egy ember. Na mindegy, lényeg az az, hogy ez a film több mint 50 éves történetet mesél el, számos interjú és érdekes részlet segítségével a zenekar tagjai és közvetlen munkatársaik mellett többek között olyan interjú alanyok is feltűnnek a filmben, mint Lars Ulrich a Metallicából, Chuck D a Public Enemyből, vagy a filmsztár Javier Bardem. A Run for Your Lives turné pörög tovább, és hogyha kérhetnénk, akkor adjunk ehhez hozzá még legalább egy koncertdátumot itt Magyarországon nyugodtan. Szívesen látnánk őket. Iron Maiden, The Trooper.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Papp László Arénában. Smartsportexpo.hu.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestről egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Ráckeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
4: Szemét
5: levittem.
4: Villany
5: befizettem.
4: Klíma
5: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: kaisai.hu.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
7: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
8: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, és a keddi Rock délelőttnek is már az utolsó órája, hát aztán mindjárt itt a hétvége, hip-hop, kettőt pislantunk, de hát addig azért, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha otthon van, jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit, ha szabin van, akkor meg jó szabit, és egyébként online streamen is lehet bennünket hallgatni bárhol a világban, tehát nyugodtan el lehet menni mondjuk Amerikába, és akkor ott a www.rockradio.hu-ra rá lehet menni, ha van egy jó internet, már pedig biztos, hogy mindenhol van, és aztán ott vagyunk, úgyhogy már is az Aerosmith-szel folytatjuk, akik ugye Peace Out nevezetű búcsú turnéjukat 2024 augusztusában zárták le, hát úgy zárták le, hogy nem zárták le egyáltalán, mert hogy azt mondták, hogy ők többet már nem állnak színpadra, a Steven Tyler hangszál problémái miatt, csak hát közben sikerült kiadni egy új EP-t, és még azért Steven Tyler is lépeget fel itt ott amott, úgyhogy újra felcsillant a remény, hát ha folytatódik az a Peace Out búcsú turné, na hát akkor Aerosmith, Dream On!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. Szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre is délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra, és még mindig a Dunántúlon az északnyugati, a Dunától keletre a nyugati, délnyugati szelet élén, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz. Hát azért elég összetett kezd lenni hazánk időjárása, úgyhogy inkább nem is kommentelnem, annyit mondanék csak, hogy Bon Jovi, Wanted, Dead or Alive.

újra a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Szili is a legjobb rockzenéket játsza majd a Rock the Night-ban. Én pedig mindenkit várok nagy szeretettel holnap egy szerdai rock délelőttel, addig is kellemes délutánt és estét. Csizinszki Éva vagyok, ő pedig a Poison és az Unskinny Bop.

103.9 Rock FM, és ez már a keddi rock délután, kellemes délután, Klomoncse Krisztián vagyok, csak jó híreim vannak. Hát mondjuk holnapra nem az időjárással kapcsolatban, de ma esetleg az átmeneti felhősödésből nem várható csapadék, és az esetleg átmeneti felhősödés csúf lehet, még az ég is megdörrehet, 31-32 fok a csúcs, amiről beszélünk, de szerdán jön egy hidegfront, és az elintézi a következő napokat. Alapvetően már a szerdát is 16 és 25 fok között alakulnak a hőmérsékleti értékek, és hogyha eddig nem volt csapadék, akkor holnapra viszont jöhet. De aztán még csütörtökre is valamelyest, és már csak 20-24 fok lesz. A hétvége közelettével viszont hétvégére megállapodik az időjárás, először is kitisztul, és marad a 23-24 fok. Szerintem nem lesz rossz az időjárás a következő napokban sem, egyébként is nyári zápor és csicsad tirtúr szinte a kötelező velejárója a nyári időjárásnak, mint ahogy a Rock FM-en például a Spencer Davis Group előfordulása, minden idők legnagyobb slágere, ez tőlük, Give Me Some Lovin'.

0: 103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében egy kis busz és egy kamion koccant. A 18-as kilométernél a külső sávot lezárták, jelenleg 10 kilométeren keresztül arra szól a kocsisor. Budapesten baleset történt a Nagy Lajos király útján, emiatt torlódás van mindkét irányban, illetve hétköznapi lezárás van továbbra is a pesti alsó rakparton, ez a hétköznapokra bőven érvényes, hétvégén pedig hétvégi lezárás van. Sávlezárás van a Jászberényi út Szervíz útján, illetve a Bécsi úton befelé, és van egy félpályás lezárás a harmadik kerületben a Királyok útján, a Pünköstfürdő utcánál. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!
1: I got life, mother.

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, egyszerű dalok már pedig vannak, azok is óriási sikerek lehetnek, bonyolultabb dalok is. Chris Rea művészetében és munkásságában nem voltak egyszerűek a dalok, zeneileg is oda volt téve, ahogy pedig el tudta őket énekelni, hát azt az orgánumot nem lehetett semmivel sem összetéveszteni. Számos Greatest Hits válogatás létezik, de van egy saját, amin ő válogatta össze a dalokat, méghozzá 17 darabot, és az első 10-es mezőnyben, hogyha a 10 legjobbat listázzuk, listázza ő saját magától, akkor a mindent vívő dal a The Road to Hell, és még olyanok szerepelnek az első 10-es mezőnyben, mint a Josephine a második helyen, a Let's Dance a harmadik helyen, minden idők egyik legjobb szerelmes dala, ami 1978-as a negyedik helyen, Fool If You Think It's Over, és még Auberge, Julia, Stains by Girls, If You Were Me, duett Elton Johnnal, On the Beach, és a Looking for the Summer. Hölgyeim és uraim, Chris Rea énekel most a Rock FM-en, ez az Open.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM, AC/DC és a Big Gun a keddi rock délutánban. Eszembe jutott, hogy a Chris Rea-val kapcsolatban beszéltem nagyjából 4:20 ezelőtt, hogy mi a top 10 siker az elmúlt évtizedekből az ő életében. Az AC/DC Ausztrál Hard Rock Heavy Metal zenekar tekintetében mi az a top 10, amit mindig emlegetnek évtizedektől függetlenül? Azt mondja a mesterséges intelligencia, hogy a Thunderstruck mindent visz, ami 1990-es, és ha valakinek ez nem jó, akkor majdnem az első helyen, de a második legjobb a Back in Black 1980-ból, és még az első 10-es mezőnyben a top 10-ben olyanok, mint a Highway to Hell a harmadik helyen, You Shook Me All Night Long a negyedik helyen, TNT az ötödik helyen, Hell's Bells a hatodik helyen, a Shut to Thrill a hetedik, és a Whole Lotta Rosie a nyolcadik helyen, miközben ezt néhány koncert felvételek alapján ugye vannak listák, ahol az első helyre sorolják, mert hogy ennél jobban sosem vadítanak a koncerten, mint a Whole Lotta Rosie című dallal. És még a kilencedik a Dirty Deeds Done Dirt Cheap, és a tizedik helyen az It's a Long Way to the Top. És ez mind-mind AC/DC. Kellemes délután kívánok, Lamoncse Krisztián vagyok. Az útinform még mindig azt írja, az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében egy kis busz és egy kamion koccant, a 18-as kilométernél a külső sávot lezárták, legalább egy órája 10 kilométeren át, arra szól a kocsi sor. Budapesten a következőkre kell figyelni, hétköznapi lezárás van a pesti alsó rakparton, sávlezárások a Jászberényi út szervíz útján és a Bécsi úton befelé, és van egy félpályás lezárás a harmadik kerületben a Királyok útján, a Pünköst fürdő utcánál. Jó utat kívánok!

103.9 Rock FM Rock Lexikon évek óta minden hétvégén, szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától, és néha meg a monstre hónapokon áttartó külön kiadások vannak a 2026-os nyári szezonban. Július első hétvégéjétől, vagyis az elmúlt napoktól kezdődően csak 80-as évek, és minden egyes hétvége mindig egy évszám a 80-as évekből. Ha a sorozat 1980-nal kezdődött, akkor a következő hétvégén, ezen a hétvégén 1981 lesz a folytatás. Az 1980-as sikerek között ez is ott volt. Journey, Any Way You Want It.

0: közlekedés.
1: Budapesten hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton, sávlezárás a Jászberényi út szervízútján és a Bécsi úton befelé is, illetve félpályás lezárás van a harmadik kerületben a Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál. Szakaszos és időszakos sávlezárás van a Kerepesi úton, és további sávlezárások még a fővárosban, a negyedik kerületben az Árpád úton, a tizedik kerületben a Fehér úton, a Dózsa-György úton a Tököli út közelében, és van egy korlátozás az Üllői úton kifelé. Lezárások a második kerületben a Széher úton, illetve a 6. kerületben a Szív utcában, és egyirányosítások a 11. kerületben a Neszmélyi úton, és a 6. kerületben a Nagymező utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Írni, mint bikini, megüssem vagy ne üssem, vagy KFT száll egy pofon a szélben, és a mostani sokkal erőszakosabb világban elképzelhetetlen, hogy mégis ilyen dalokat írjanak. Ki érti ezt? Keddi rock délután csak is a legjobbakkal. Klavancsa Krisztián vagyok, Billy Idol készülődik 17 óra utánra ezzel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
4: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod, és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
5: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
6: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Papp László Arénában. smartsportexpo.hu. Lóerőkészakás. Június 13 tököli reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13 tököli reptér. Start 15 óra.
7: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
8: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
7: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
9: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Szok FM az útinform órák óta írja, hogy az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében egy kis busz és egy kamion koccant, a 18-as kilométernél a külső sávot lezárták, órák óta 10 kilométeren át araszol a kocsisor. Itt vannak a baleset részletei, egészen pontosan 8 gyerek sérült meg egy ráfutásos balesetben az M1-es autópályán Biatorbágy térségében. Csécsi Soma, a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére azt közölte, hogy a gyerekeket szállító kisbusz beleszaladt az előtte haladó kamionba. Tipikus ráfutásos baleset történt. Budapesten egy baleset történt a Kossuth-Lajos utcában az Asztória előtt, és a következőkre kell még figyelni. Hétköznapi lezárás van továbbra is a pesti alsórakparton, sávlezárás van a Jászberényi út szervíz útján és a Bécsi úton befelé, illetve félpályás lezárás van a harmadik kerületben a Királyok útján, a Pünköst fürdő utcánál. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM úttörők már pedig vannak a rockzenében, a hard rock heavy metal stílusban, és hát ilyenek zúznak. Az elmúlt percekben, meg a következő percekben is szeretem, hogyha a nagyságok összejönnek. A Scorpions német hard rock együttes, amely 65-ben alakult Hannoverben, tehát 2026-ban már kerek évszámról sem tudunk beszélni. Tavaly még azt mondtuk, hogy 60 évesek, de most meg már a 61, sőt a 62-dik beléptek. Egészen elképesztő. Első albumukat egyébként csak 72-ben adták ki, majd az ezt követő 70-es években megjelent lemezeikkel elsősorban Európában és Japánban arattak sikereket. Ez azt jelenti, hogy az Amerikai Egyesült Államokban nem is nagyon ismerték őket, mondjuk 1984-ig, de 1984-től biztosan, hiszen bombasztikus siker lett a Rock You Like a Hurricane, és hát persze minden rajongó tudja, hogy nem csak ez. És az amerikai piacra történő berobbanás volt talán a második születésnapjuk, mert onnantól kezdve minimum egy évtizeden keresztül olyan világslágereket csináltak és világsikereket arattak, mint túlzás nélkül talán lehet mondani senki, vagy csak nagyon kevesen. És a Pokolgép, az 1980-as évek elején alakult magyar heavy metal együttes, nevükhöz nem kevesebb köthető, mint a legelső magyar heavy metal album, az 1986-ban megjelent Totális Metal. Úttörők a Rock FM-en a keddi rock délutánban. Itt

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Budapesten hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton, sávlezárás a Jászberényi út szervíz útján és a Bécsi úton befelé is, illetve félpályás lezárás van a harmadik kerületben a Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál. Szakaszos és időszakos sávlezárás van a Kerepesi úton, és további sávlezárások még a fővárosban, a negyedik kerületben az Árpád úton, a tizedik kerületben a Fehér úton, a Dózsa-György úton a Tököli út közelében, és van egy korlátozás az Üllői úton kifelé. Lezárások a második kerületben a Széher úton, illetve a 6. kerületben a Szív utcában, és egyirányosítások a 11. kerületben a Neszmélyi úton és a 6. kerületben a Nagymező utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: A péntekre még egy nagyon picit várni kell, de ha péntek, akkor szerelem, The Cure és a Friday I'm in Love az egyik legjobb rádió barátsláger, mert azt mondták, hogy a Cure-t akkor lehetett igazán szeretni, olyan mély alternatív rockokat csinált. Oké, és ha már péntek, szombat, vasárnap, akkor sokkal jobb lesz az időjárás, mint például most, szerdán és majd csütörtökön, de minimum szerdán. A részleteket mindjárt mondom, Klamoncsa Krisztián vagyok, 18 óra után jön a kanadai rocker is Bryan Adams.
0: Szám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kacsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben. Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
1: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
2: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
6: kaisai.hu.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM csapadékot és hidegfrontot hoz a szerda. Elhűti a 31-32 fokos csúcsokat hétfőről és kedről, de egyáltalán a 30 fokos kánikulai nyarat is. 16 és 25 fok közötti hőmérsékletekre. Érdekes módon a csütörtököt szárazabbnak mondják, mégis ha leesik bármilyen csapadék, akkor csütörtökön több lehet ez, mint szerdán. És tovább hűl az időjárás, egy nappal később 13 és 20 fok közé alakulnak a maximum napi hőmérsékletek, de csak azért, hogy ennél sokkal szebb legyen a péntek, a szombat és a vasárnap, minimum sok napsütéssel és kevesebb átmeneti felhősödéssel, de már szerdától szeles napok jönnek, és amikor megnyugszik az időjárás péntekre, szombatra és vasárnapra, 23-24 fok lesz a maximum.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, 1985 és 86, a 80-as évek kellős közepe. Sokan azt szokták rá mondani, a popzene aranykora is. Na de mi van ilyenkor a rockerekkel? 1985. április 14-én Szegeden indul az újjá alakult Edda hivatalos turnéja, mely során július 7-éig bejárják az egész országot. A koncerteken a régi dalok mellett szerepet kap 8 új dal is. A közönség óriási lelkesedéssel fogadja a zenekart, bármerre is lépnek fel. A július 7-i Budapest sportcsarnokban megrendezett koncerten 7000 ember előtt játszanak. Aztán 1986 tavaszán kislemezzel jelentkezik az Edda, amelynek érdekessége, hogy az albumon szereplő mindkét dalban Attila énekel duettet Dénagy Lajossal. Veled vagyok és a Gyere őrült. A tavaszi turné állomásain az Edda és az újjá alakult Bikini közösen vesznek részt, néhány dal erejéig csatlakozik hozzájuk Tátrai Tibor is. Ezen időszakban újabb tagcsere történik a zenekarban, Hirleman Bertalan kiszáll a zenekarból, a tavaszi nyári stúdió munkák alkalmával ismét Pap Tamás veszi birtokba a dobokat, az őszi turnét pedig Rausz Ferenccel játsszák végig. Hát ilyenek történtek a 80-as évek közepén, és közben az Edda legnagyobb slágerei születnek meg, halkan vagy kevésbé halkan.

0: közlekedés.
1: Budapesten hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton, sávlezárás a Jászberényi út szervíz útján és a Bécsi úton befelé is, illetve félpályás lezárás van a harmadik kerületben a Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál. Szakaszos és időszakos sávlezárás van a Kerepesi úton, és további sávlezárások még a fővárosban, a negyedik kerületben az Árpád úton, a tizedik kerületben a Fehér úton, a Dózsa-György úton a Tököli út közelében, és van egy korlátozás az Üllői úton kifelé. Lezárások a második kerületben a Széher úton, illetve a 6. kerületben a Szív utcában, és egyirányosítások a 11. kerületben a Neszmélyi úton és a 6. kerületben a Nagymező utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton, sávlezárás a Jászberényi út szervíz útján és a Bécsi úton befelé is, illetve félpályás lezárás van a harmadik kerületben a Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál. Szakaszos és időszakos sávlezárás van a Kerepesi úton, és további sávlezárások még a fővárosban, a negyedik kerületben az Árpád úton, a tizedik kerületben a Fehér úton, a Dózsa-György úton a Tököli út közelében, és van egy korlátozás az Üllői úton kifelé. Lezárások a második kerületben a Széher úton, illetve a 6. kerületben a Szív utcában, és egyirányosítások a 11. kerületben a Neszmélyi úton, és a 6. kerületben a Nagymező utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, csapadékot és hidegfrontot hoz a szerda. Elhűti a 31-32 fokos csúcsokat hétfőről és kedről, de egyáltalán a 30 fokos kánikulai nyarat is. 16 és 25 fok közötti hőmérsékletekre. Érdekes módon a csütörtököt szárazabbnak mondják, mégis ha leesik bármilyen csapadék, akkor csütörtökön több lehet ez, mint szerdán. És tovább hűl az időjárás, egy nappal később 13 és 20 fok közé alakulnak a maximum napi hőmérsékletek, de csak azért, hogy ennél sokkal szebb legyen a péntek, a szombat és a vasárnap, minimum sok napsütéssel és kevesebb átmeneti felhősödéssel, de már szerdától szeles napok jönnek, és amikor megnyugszik az időjárás péntekre, szombatra és vasárnapra, 23-24 fok lesz a maximum.

0: 93.9 Rock FM, nincs ezen mit titkolni, vagy tagadni, rejtegetni. Az Iron Maiden megmondja a tutit, a szörny száma egészen pontosan a 666. Bűdi Szili számát nem áll módonban közölni, de 8 és éjfél között itt minden este hétfőtől péntekig ő a műsorvezető a Rock FM-en. Indul a Rock the Night keddi kiadás. Klavoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, holnap délután 3-kor jövök. Búcsúzásul Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing.
1: I could stay awake just to hear

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night. Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockpletykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanáloskáig. Felhívnám a kedves utazó közönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Szevasztok! Jó estét mindenkinek, kellemes rádiózást kívánok itt a 103.9 Rock FM-en. Bízom benne, hogy mindenki jól érzi magát, jó a vérnyomása, és fel van készülve egy nagyon perzselő nyárra. Na hát június 9-én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit az év 160. napján. A mai napon a Félix, valamint a Diana nevű elemek ünneplik a névnapjukat. A Félix latin eredetű név jelentése boldog, Diana pedig római mitológia vadászatának és természetének az istennőjéről kapta a nevét. Halleluja! Ó, végre aktualitásaink vannak születésnaposok terén. Például Johnny Depp, hát őt nagyon bírom. Hát az egyik legnagyobb rock and roll forma a földkerekségen. Elképesztő öltözékei vannak. Rockzenész miközben, filmszínésztár, nagyon bírom. És a mai napon született, kérem szépen, Les Paul, a Gibson Les Paul gitárok feltalálója. Gitáros feltaláló. Ja Istenem, nagyon örülök neki. Mikor?

sötétnek látod a fényeket, és furcsának a hangokat. Csak benned szól egy hang,

103.9 Rock FM. Hát gyerekek, ma ünnepli születésnapját az egyik legragyogóbb rock and roll hős, Johnny Depp, az egyik legismertebb hollywoodi színész, aki 1963. június 9-én született Kentucky államban. Pályafutását a 80-as években kezdte, de az igazi elismertséget a 21 Jump Street című televíziós sorozat hozta meg számára, amit szerintem itthon mi nem annyira láttunk. A világhír azonban a rendező Tim Burton filmjével érkezett, amelyekben számos emlékezetes karaktert alakított, például az ollókezű Edwardot vagy a Willy Wonkát. A legnagyobb sikerét, amire mindenki emlékszik valójában, Jack Sparrow kapitány szerepével érte el a Karib-tenger kalózai filmsorozatban. A különc humoros kalózfigurára a modern filmtörténet egyik legismertebb karaktere lett, amelyért Oscar-díjat kapott. Az Isten éltesse a Hollywood Vampire gitárosát, Johnny Deppet.

103.9 Rock FM, hát gyerekek, ma ünnepelni születésnapját Les Paul, amerikai gitáros, feltaláló és zeneszerző, aki 1915. június 9-én született, és hát a neve nem csak a zenetörténetben, hanem a technika történetben is aranybetűkkel szerepel. Fiatal korától megszállottan kísérletezett a hangzásokkal és a hangszerekkel természetesen. Az 1940-es években az elsők között fejlesztette ki tömör testű elektromos gitárját, amely később a híres Gibson Les Paul modell alapja lett. Ezt a hangszert olyan rock legendák használták, mint például Jimmy Page, Slash vagy Gary Moore. Les Paul azonban nem csak kiváló zenész volt, hanem feltaláló is. Úttörő szerepet játszott a több sávos hangfelvétel kifejlesztésében, amely lehetővé tette, hogy zenészek külön sávokra rögzítsék a hangszereket és az éneket, vagy gyakorlatilag minden modern stúdiófelvétel ezen az elven keresztül működik. Egy érdekesség, hogy Les Paul még 90 éves korán túl is rendszeresen koncertezett New Yorkban. Kevés ember mondhatja el magáról, hogy egyszerre változtatta meg a gitározást és a hangrögzítés technológiáját. Nélküle a rockzene valószínűleg egészen másképp szólna ma.

Gyerekek, nem fogjátok elhinni, 1948. június 9-én mutatták be az egyik első számítógépet, a Manchester Baby nevű gépet Angliában, bár mai szemmel rendkívül egyszerűnek tűnik, viszont történelmi jelentősége óriási volt. Ugyanis ez volt az első olyan elektronikus számítógép, amely saját memóriájában tárolt programot tudott futtatni. Ma ez minden számítógép, okostelefon és tablet működésének alapja, de akkoriban forradalmi újításnak számított. A gép mindössze néhány egyszerű műveletet tudott végrehajtani, és egy egész szobát elfoglalt, miközben teljesítménye eltörpül egy mai digitális karóra mellett például. Mégis ebből a technológiából fejlődtek ki azok a számítógépek, amelyeket ma nap mint nap használunk.

103.9 Rock FM. Gyerekek, hát tudtátok, hogy 1913-ban a mai napon született Richard Nixon, az amerikai Egyesült Államok 37. elnöke. Nixon nevéhez fűződik az amerikai-kínai kapcsolatok megnyitása, ugyanakkor ő lett az első amerikai elnök, aki lemondott hivataláról a Watergate botrány miatt. Története máig a politikai felelősségvállalás egyik legismertebb példája.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

tudjátok, hogy melyik Közép-Európa legnagyobb összefüggő füves pusztája? Igen. 3, 2, 1. Ez nem más, mint a Hortobágy. A Hortobágyi Nemzeti Park 1973-ban alakult meg, és 1999 óta az UNESCO világörökség része. A terület nem csak a híres kilenclyukú hídjáról ismert, hanem a több száz éves pásztor kultúráról és az itt élő különleges madárvilágról is. Ahogy a Takács Tamás Dirty Blues Band lemezén hallható, hol egy ágy, Hortobágy.

103.9 Rock FM, kérek szépen, hát jöjjön akkor a futballtörténelem legbizarabb öngól rekordja. Hát gondoltátok volna, hogy egy foci meccsen 149 gól szülessen? Ráadásul úgy, hogy az egyik csapat egyetlen egyszer sem támadta meg az ellenfél kapuját. Pedig megtörtént, és hát ugye a történet az Madagaszkárra repít minket, ahol az AS Adema és az SO Emirne csapatok küzdöttek meg egymás ellen. No, hát az Emirne játékosai annyira felháborodtak a játékvezető korábbi döntéseit, hogy tiltakozásul a kezdő rúgástól kezdve a saját maguk kapuja felé fordultak. A meccs 90 perc alatt elképesztő módon egymás után 149 öngolt rúgtak. Az ellenfél játékosai csak döbbenten álltak, a végeredmény pedig 149-0 lett. És hát nem, mintha ez lett volna a cél, de hát ugye nyilván bekerültek a Guinness rekordok könyvébe is, mint a világ legtöbb öngólt hozó hivatalos labdarúgó mérkőzése.

103.9 Rock FM, gyerekek, hát a zseni, aki nem tudott helyesen írni, tudjátok ki az? Na mindjárt megmondom. Hát azt gondolnánk, hogy a világ legsikeresebb írói hibátlanul bánnak a szavakkal, de hallottátok, hogy a krimi királynője hadilábon állt a betűkkel? Szóval jöjjön egy kis irodalmi titok. Agatha Christie könyveiből több milliárd példány kelt el világszerte, de azt kevesen tudják, hogy az írónő súlyos diszgráfiával küzdött. Egész életében képtelen volt helyesen leírni a szavakat, és a kézírása is szinte olvashatatlan volt. Regényeit éppen ezért szinte végig diktálta, vagy írógéppel pötyögte le. A kiadói szerkesztők pedig vértizzadtak a helyesírási hibák javításával, az óriás. Ez a példa is bizonyítja a zseniális történetméséléshez nem tökéletes helyesírást, hanem inkább képzelőerő kell.

103.9 Rock FM. Gyerekek, jöjjön a világ legdrágább könyve, amit egy milliárdos vett meg. Hát, hogyha azt mondom, hogy drága könyv, akkor valószínűleg egy valami egészen különleges ritkaságra gondoltok, de vajon mennyit fizetnének a világ legértékesebb kéziratáért? Hát most kiderül. A Codex Leicester, amely Leonardo da Vinci tudományos feljegyzéseit tartalmazza. Különlegessége, hogy da Vinci a sajátos tükörírásával vetette papírra, vagyis csak tükörből lehet elolvasni. Ezt a ritkaságot 1994-ben Bill Gates, a Microsoft alapítója vásárolta meg egy aukción, méghozzá elképesztő, több mint 30 millió dolláros áron. Bill Gates nem rejtette el a kincset, digitalizáltatta a lapokat, így ma már bárki ingyen böngészheti a zseni gondolatait az interneten. Ilyen egyszerű. Köszönjük, Bill!

0: wasn't the right.
1: Mondd el minden rockrajongónak, van újra Rock Rádió 103.9 Rock FM.

Jöjjön a dal, miről mindenki tud. Ja, bocsánat, jöjjön a regény, amit egy 45 méteres papírtekercsre írtak. Szóval a legtöbb író ugye füzetbe vagy laptopba dolgozik, na de hallottátok, hogy a Beat nemzedék leghíresebb regényét egyetlen hatalmas WC papírszerű tekercsre gépelték rá. Hát Jack Kerouac, az Úton című kultikus regény szerzője, nem szerette, ha a papírlapok cserélgetése megszakítja az ihletet. Ezért 1951. áprilisában fogott egy rakás pauszpapírt, és hosszan összeragasztotta őket. Az így kapott csaknem 36 méter hosszú papírtekercset beszuszakolta az írógépbe, majd 3 hét alatt szinte transzban, bekezdések és margók nélkül begépelte a 20. század egyik legfontosabb könyvét. A tekercset néhány éve egy árverésen több mint 2 millió dollárért vásárolták meg. Úton lenni a boldogság, megérkezni a halál.

FM 103.9 itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.